Nos ide a tappeló alkapi vázzal lenni, jók a hűt az úros kebbe, egy kunesztem.